0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Format radio i televiziju. Az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat szeptember 17-én magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária, mondom a tartalmat röviden. Szaúd-Arábia leállítja az Európába irányuló olajszállítmányokat. További benzin és gázolaj áremelkedésre számíthatunk. A horvát szábor ma tárgyalta a tudományos tevékenységekről szóló törvény módosításait. A Horvát Betegjogi Egyesület felmérést indított az egészségügyi rendszerben tapasztalható szabálytalanságok miatt. Trump az Európai Uniót fenyegeti Kanada társultaggá tételére vonatkozó tervei miatt. És mai riportunk egy pedagógus képzésről szól.
1: Híreink következnek.
0: Szaúd-Arábia leállította az Európába irányuló olajszállítások egy részét, miután egy dróntámadás súlyosan megrongált egy kulcsfontosságú exportvezetéket. Az európai finomítók az Északi-tengeren és az Egyesült Államokban keresnek pótlási lehetőséget. A Reutersnek nem sikerült azonnal megállapítania, hány Európába irányuló szállítmány törölnek majd, illetve meddig tart a Janbui rakodás felfüggesztése. A Hormuzi szoroson keresztüli hajóforgalom blokkolása, az orosz olajlétesítmények elleni ukrán támadások, valamint a huszi közelmúltbeli szaúdi olajvezeték elleni támadásai megzavarták a globális energiapiacot. A helyzetet és annak Horvátországra gyakorolt következményeit Davor Stern energiaügyi szakértő értékelte a HRT híradójában. Közeledünk azokhoz az árszintekhez, amelyeket a gazdaság még súlyos következmények nélkül elviselhet. Ám ebben az átfogó konfliktusban nem számíthatunk a helyzet gyors javulására, foglalta össze az energiaügyi szakértő. A horvát parlament a mai napon sürgős eljárás keretében tárgyalja a felső oktatásról és a tudományos tevékenységekről szóló törvénymódosításait. A módosítások többek között lehetővé teszik, hogy a rendes egyetemi tanárok, a szakmai tanulmányok professzorai, valamint a végleges kinevezéssel rendelkező tudományos tanácsadók a 65 helyett 67 éves korukig folytassák a munkájukat. A kormány azzal indokolja a változtatást, hogy a csúcsszakértőket a rendszeren belül kell tartani. A Horvát Betegjogi Egyesület felmérést indított az egészségügyi rendszerben tapasztalható szabálytalanságok feltérképezésére. Az egészségügyi dolgozók olyan problémákat jelenthetnek be, mint például a személyzet és eszközhiány, a hosszú várólisták, a korrupció, a munkahelyi visszaélések, valamint a munkavállalói jogok megértése. Az egyesület hangsúlyozza, hogy célja a rendszer szintű hiányosságok és a betegbiztonságot veszélyeztető tényezők feltárása, nem pedig egyes személyek felelősségre vonása. A felmérésben való részvétel névtelen. Donald Trump amerikai elnök további vámokkal fenyegette meg az Európai Uniót arra az esetre, ha az Unió lehetővé teszi Kanada társultaggá válását. Mark Carney, kanadai miniszterelnök hivatala közleménye szerint üdvözölte az Európai Unió javaslatát egy sokkal szorosabb és ambíciózusabb jövőbeli partnerségről, anélkül azonban, hogy közvetlenül említette volna a társult tagságot. A hét elején Carney kijelentette, hogy országa egyedi partnerséget kíván kialakítani az Európai Unióval. A pálucai fiúk a tantervtől a tanórán át a színházig. Augusztus végén kerekasztal beszélgetést és műhelyfoglalkozást tartott az Eszék-Baranya megye Magyar Nyelvtanári Szakmai Munkaközösség, a Horvát Nyelvtanári Szakmai Munkaközösséggel, a Zrínyi Magyar Kultúrkörrel és a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központtal. Az alkalom egyben továbbképzésként is szolgált a tanároknak, akik szép számban megjelentek. A kerekasztal beszélgetés a pálucai fiúk a kortárs oktatási gyakorlatban címet kapta, amelyen egy Pécsről érkező magyar tanár is részt vett.
2: Szóval Szabolcsi Marcell vagyok, magyar történelem drámaszakos általános iskolai tanár Pécsről.

0: A Pécsi Tudományegyetem Deák Ferenc általános iskolájából. Én azt gondolom, hogy az nagyon jó élmény, és szinte akár kötelezővé is tenném azt, hogy többször legyen találkozás különböző szakmai megoldások, kollégák között, amit most nekem nagyon különleges élmény az, hogy két különböző országon belül egy irodalmi alkotás kapcsolja össze ezt a gondolkodást. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos gondolatokat, módszertani ötleteket és javaslatokat is visszünk szerintem egymás módszertanából el, csak pusztán egy 30 perces beszélgetés kapcsán. Úgyhogy ez mindenképpen megsüvegelendő.
1: Mi az, ami most leköti a gyerekeket, mi az, ami megragadja őket, és azt mondják, hogy na hát mégiscsak elolvasuk, foglalkozunk ezzel a témával.
0: Én azt gondolom, hogy a gyerekek egyrészről a közösséggel mindig tudnak és mindig szeretnek foglalkozni saját közösségükkel. Elsősorban az, hogy megértsék azt, hogy hogyan működik, főleg azért nagyon kulcskérdés ez, mert egy olyan világban élnek, ahol azt gondolják, hogy közösségben élnek, de közben nem, mert hogy virtuális terekben kezdik megalkotni a saját személyiségüket. És azt gondolom, hogy ezek a kapcsolódási pontok, amikor így visszatérnek a valóságba, ezek akár, igen, nagyon egyszerűen, akár irodalmi alkotásokon, iskolán belül, ezek érdeklik őket. A miértek főleg nagyon-nagyon érdeklik őket, akkor, amikor valami provokatív dolog történik, amit nem tudnak megmagyarázni először, hogy ez vannak hozzászokva, hogy ebben a regényben, hogy tényleg valakinek meg kell azért halni, hogy az értékét észrevegyük. Tehát, hogy nemecsekre gondolok, és hogy azért ez tényleg fontos dolog, hogy őket kimozdítani a komfortzónájukból, és csak úgy lehet őket kimozdítani, hogyha kellően provokatív módon állok hozzá.
1: Nekem nagyon szimpatikus volt az a felfogás, amit hallottam tőled itt a végén, hogy az a lényeg, hogy a gyerek foglalkozzon az adott témával.
0: Így van, tehát hogy ezért is mondtam az alkotást is, mint egy ilyen közös kontextust, mert a gyerekek szeretnek elmolyolni, szeretnek világot teremteni. Most azt, hogyha valaki a Grundot Minecraftban csinálja meg, nekem az teljesen megfelelő. Mert hogy ő a saját világában újraértelmezi azt, amit én megpróbáltok ráerőltetni, hogy nem az nem úgy nézett ki, a tótnak a kunyhója az a bal sarokban volt, és a többi, hanem megadtam neki azt a szabadságot, hogy ő konstruálja meg azt a valóságot. Utána maximum sokadik lehetek abban a sorban, amikor ezzel foglalkozik. De egész addig, mire odájutunk, vagy nem, foglalkozott ezzel a sztorival. Ha azt mondom, hogy létezik belőle színházi előadás, akkor csináljatok, légy szíves. Ti mutassátok meg, hogy milyen lenne egy színházi előadásnak a plakátja. Próbáljatok egy dialógust kitalálni, próbáljatok ebből egy állóképet, egy jelenetet létrehozni. Tehát minden olyan dolog, amiben fizikailag valamit csinálni kell, az szerintem közelebb visz minket a mostani tanításnak a lényegéhez, mint hogyha itt most, nem tudom. Ez egy 19. század végén, 20. század elején íródott regény, és senkit sem érdekel, bocsánat. Lehet, hogy engem sem hoz annyira lázba, de nekem meg kell mozdítanom a gyerekeket. Tehát azt kell megmutatnom, hogy van valami, amiből ezt a dolgot ti csináltátok. És ez a valami pedig a Pál utcai fiúk című regény.
2: A továbbképzésen résztvevők közül Kadvány Zsuzsanna osztotta meg velünk a tapasztalatait.
3: Igen, rendkívül színvonalas, érdekes, nagyon inspiratív és nagyon érdekes ötleteket lehet hallani a kollégáktól, mind magyar, mind horvát nyelven. Ugye az például úgy volt, hogy a horvát tanmenetben is benne van a Pál utcai fiúk, és hogy mennyire érdekes, hogy a nevek, meg a helyek megnevezése mennyire más, ugye egy más nyelvi környezetben, mint ugye Magyarországon, és nyilván más a horvátországi magyaroknak, mint kisebbségnek a Pál utcai fiúk, ami ugye Budapesten játszódik, mint a magyarországi fiataloknak, pláne, hogyha budapestiek. Tehát az, hogy a fiatalokat motiváljuk arra, hogy olvassanak, az a mai nap és a mai világban elég nehéz probléma, mivel minden vizuális, megjelent a mesterség és intelligencia, mindent lerövidít, mindent megkönnyít. Pont ezért kihívás, ugye, motiválni a diákokat arra, hogy ne az egyszerűbb utat keressék, hanem élvezzék a szöveget, és azáltal fejlődjenek, egy élményé váljon számukra. Köszönöm a szervezőknek a lehetőséget a részvételre.
2: A rendezvény egy műhelyfoglalkozással és a Pál utcai fiúk musical darab egyik részletének a megtekintésével zárult.
4: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
5: Glas Hrvatske.
6: Medzsunárodni rádiszki kanál Hrvatske rádió televízie.